0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Csaba Rádió.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Nem. Előbb-utóbb kellett egy szeretőt.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsoros slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állat Csontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Békés Csabán ismét tömegeket mozgatott meg a mozgás éjszakája. 30 éves jubileumot ünnepeltek a nyugdíjasok, vadász és horgásznapot tartottak a dánfoki üdülőközpontban. Pedagógus napon köszöntötték a sarkadi nevelők közösségét. Már is mondom a részleteket. A mozgás éjszakája program résztvevői idén 26 különböző sportággal ismerkedhettek meg a Szent István téren és további 5 városi helyszínen. Békés Csaba második alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, amely ezúttal is ezreket ösztönzött mozgásra. A rendezvény célja az aktív egészségtudatos életmód népszerűsítése, valamint az, hogy minden korosztály számára lehetőséget adjon a közös sportolásra. A látogatók számos mozgásformát kipróbálhattak, így mindenki megtalálhatta a hozzá legközelebb álló sportágat. Szigeti Béla a sportbizottság elnöke megnyitó beszédében kiemelte, a város korábban is több olyan pályázaton nyert támogatást, amelyek a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését szolgálták. Hozzátett, hogy Békés Csabán rendkívül sokszínű a sportélet, több mint 50 bejegyzett sportegyesület működik, és közel 1500 igazolt sportoló tevékenykedik a városban. Mint mondta, ennél jóval többen sportolnak rendszeresen, hiszen a mozgás számos pozitív élettani hatással bír. A program során a résztvevők klasszikus állóképességi sportokat, csapatsportokat, modern és küzdősportokat is kipróbálhattak. Az egyik legnépszerűbb edzést Sobert Lara tartotta, aki alaposan megmozgatta a sportolni vágyókat. Úgy fogalmazott, hogy a rendszeres mozgás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak, és fontos szerepet játszik a mentális jóllétben is. Saját példáját említve elmondta, hogy ha egy héten nem sportol legalább 5-ször, kevésbé tud tisztán gondolkodni. Hangsúlyozta, hogy a sport örömét és szeretetét szeretné átadni az embereknek. A Szent István tér mellett a város több pontján is izgalmas programok várták az érdeklődőket. A békési kajakkenu klub például a Csak Stégnél sárkányhajós túrára invitálta a látogatókat az élővíz csatornán. Szőke Kata Panni, a klub egyik tagja azt mondta, a sárkányhajóban hátul egy kormányos irányít, elől pedig egy dobos adja az evezés ütemét. Egy hajóban 10 fő evez, akiknek a kenus sárkányhajós technikát kell alkalmazniuk a megfelelő haladáshoz. A tavalyi évhez hasonlóan az idei mozgás éjszakája is nagy sikerrel zárult, minden helyszínen több ezer résztvevő mozdult meg és próbált ki különféle sportágokat. Közel 250-en gyűltek össze szombaton a Békés Csabai Kornélia étteremben, hogy méltó módon ünnepeljék meg a Nyugdíjas Egyesület fennállásának 30. évfordulóját. Müller János, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, 3 évtized szinte egy pillanatnak tűnik, felnőnek a gyerekeik, unokáik születtek, ők pedig igyekeztek megőrizni fiatalságukat. Hegyesi Zsuzsanna, a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a tagok minél több rendezvényen részt vegyenek, mert ez segít megőrizni aktivitásukat és fiatalos lendületüket. Hozzátette, hogy az egyesület nagy létszámú, és az elmúlt 12 évben soha nem csökkent 100 fő alá. Számos programon és versenyen jelen vannak, és megyei alelnökként a szeghalmi csapattal a háttérmunkából is kiveszi a részét. A rendezvényen Herceg Tamás is köszöntőt mondott, a volt országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ő maga is betöltötte a 65. életévét, és megjegyezte, hogy a stresszmentes élet sokat számít, amit saját egészségén is tapasztal. Müller János külön köszöntötte a 30 éves egyesületet, valamint Szrenka Pálnét, aki 17 éve vezeti a megyei szövetséget. Ő felidézte, hogy 10 szervezetet alapított meg annak idején, nagyot álmodva, hogy összefogják a nyugdíjas közösséget. Akkor még nem tudták, mi lesz a kezdeményezésből, mára azonban érdekvédelmi munkát végeznek, programokat szerveznek, és segítenek a méltányossági nyugdíjkérelmek, támogatások és étkezési ügyek intézésében. A beszédek után Ricsonyi Tamás önkormányzati képviselő virágcsokorral és csokoládéval köszöntötte az elnökasszonyt. Úgy fogalmazott, közel 40 évesen már elég időt látott a közösség életéből, és reméli, hogy még legalább 20 évig együtt dolgozhatnak. A program ebéd előtti részét zenés műsor és könnyed tánc tette teljessé.

0: Akár az ember élete is múlhat azon, hogy milyen tetoválás van a testén. Erre hívja fel a figyelmet egy friss Békés Csabai eset. Bár az úgynevezett életmentő tetoválások nem számítanak újdonságnak, eddig leginkább cukorbetegek választották őket. Most azonban egy daráscsípés allergiával élő férfi döntött úgy, hogy a saját biztonsága érdekében készített figyelemfelkeltő mintát. Dunai Zsolt Békés Csabai tetováló a közösségi oldalán számolt be különleges felkéréséről. A tetováló művész elmondta, hogy eddig főként cukorbetegek kértek tőle életmentő tetoválást. Felidézte, hogy amikor évekkel ezelőtt megjelent a diabéteszt jelző egységes minta, gyorsan elterjedt, és sok szalon, köztük több az országban ingyen is elkészítette. A nemzetközileg elfogadott jelzés egy kék körből és a diabetik feliratból áll, javasolt helye pedig a bal csukló belső oldala, ahol rosszul lét esetén először mérik a pulzust, így a mentők azonnal észrevehetik. A darázsra figyelmeztető tetoválás ötlete egy régi vendég történetéből született. A férfi, aki családjával Ausztriába költözött, nemrég egy családi összejövetel után a ház sarkán lévő mozgásérzékelőt igazította meg, amikor csípést érzett a hónaljánál. Mivel égett a bőre, bement letusolni, ám rövid időn belül a feje és teste is erősen megduzzadt. A családtagok mentőt hívtak. A kórházban nagy segítséget jelentett a cukorbetegséget jelző tetoválás, amelyet korábban szintén Dunai Zsolt készített neki. Az orvosok végül megállapították, hogy lódorás csípte meg, és erre alakult ki súlyos allergiás reakció. A gyors felismerésnek köszönhetően sikerült megmenteni az életét. A férfi később allergiatesztet is végeztetett, amely megerősítette, hogy több darázs és mélyfaj csípésére is érzékeny. Azóta adrenalin injekciót hord magánál, és úgy döntött, tetoválással is felhívja a figyelmet az állapotára. Hetedik alkalommal rendezte meg közösen az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezete és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Vadász és Horgász Napot a Dánfoki Üdülőközpontban. A rendezvényre idén is sokan kilátogattak, hiszen a természet szeretete és tisztelete köti össze a két közösséget. Az egész napos ingyenes program nem csak a vadászat és horgászat iránt érdeklődőket várta, hanem a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált. A bográcsokban különféle pörköltek készültek, a Horgász Egyesület halas ételekkel lepték meg a látogatókat, és akadt olyan csapat is, amely töltött káposztával nevezett a népszerű főzőversenyre. Az üdülőközpont szinte teljes területét elfoglalták a főzőcsapatok, amelyek nem csak a megyéből, hanem azon túlról is érkeztek. Nemes Attila, a Horgász Szövetség ügyvezetője elmondta, 20 csapat közel 30 étellel nevezett, amelyeket bárki megkóstolhatott. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik különlegessége a rendezvénynek, a másik pedig, hogy a természeti környezet egyszerre vonzza a vadászokat és horgászokat, ami minden évben hozzájárul a sikerhez. A nap egyik legnépszerűbb programja a látványos haltelepítés volt, amely főként a gyerekeket nyűgözte le. A résztvevők test közelből figyelhették meg a méretes pontyukat, mielőtt visszaengedték őket a vízbe. A pedagógusokat és oktatási nevelési munka segítőit ünnepelték Sarkadon, ahol a pedagógus napi rendezvény alkalmából megtelt a művelődési központ. Többen elismerést vehettek át, másoktól pedig nyugdíjba vonulások miatt búcsúzott a város. A városvezetés a művelődési központban fogadta Sarkadon dolgozó pedagógusokat, oktatási nevelési területen tevékenykedő szakembereket és nyugalmazott kollégákat. A rendezvényen Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, úgy fogalmazott, hogy a tanítás és a nevelés nem egyszerű munka, hanem hivatás, amelynek művelőit meg kell becsülni. Hangsúlyozta, hogy a döntéshozóknak folyamatosan figyelniük kell a tanítás és tanulás feltételeinek javítására, és példaként említette az elmúlt évek sarkadi fejlesztéseit, amelyek a városvezetés törekvései mentén a jövőben is folytatódnak. A pedagógus napi ünnepségen ismertették, kik kaptak elismerést a sarkadi óvodák dolgozói közül, és kik vonulnak nyugdíjba. A sarkadi általános iskola 3 munkatársa fejezi be pályafutását, ők szolgálati emlékérmet kaptak, heten pedig tankerületi dicséretben is részesültek. Emellett sokan az intézmény vezetésétől vehettek át jutalmat. A sarkadi középiskolában, a GCS Ady Endre Bai Zoltán technikumban 5 munkatárs érdemelt ki elismerést, derült ki a közösségi oldalon közzétett összefoglalóból. A rendezvényen dr. Mokán István polgármester is köszönetet mondott a Sarkadon és térségében dolgozó pedagógusoknak, valamint az oktatási nevelési terület valamennyi munkatársának. A pedagógusokat a sarkadi társadalom egyik legfontosabb tartó fillérének nevezte.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom, ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk. Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy bekövetkezett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a penzalakó telepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk hát az nyilván a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is, hogy
3: biztos,
2: a nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladatok, tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg.
3: Persze, hogy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodtan.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak
3: hát persze,
2: a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Eric Store, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítünk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul most el. Kellemes reggelt és jó ébredezést mindenkinek, és nagyon boldog névnapot a gyárfásoknak. Isten éltesse őket, indul a mai műsor.
5: Are you drunk?

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, és itt a mai nap indító tippünk. Maximalizáljuk a mai szellemis teljesítményünket az ultraidán ritmusok, vagyis az ultraidán rhythms szelve alapján, amelyet Ernst Rossi kronobiológus kutatásai bizonyítottak. Az emberi agy természetes biológiai órája 90-120 perces magas fókuszú blokkokban működik, ehhez igazítsuk a munkát. Törvényszerűen egy 20 perces mentális fáradtsági hullám követi ezeket a blokkokat, ezt is érdemes hozzátenni. Most pedig vissza a dalokhoz. I took the long road across the ocean.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A ünnepli születésnapját a négyszeres Grammy-díjas amerikai rapper Macklemore, és szintén a mai napon született a Grammy-díjas énekesnő, a népszerű Paula Abdul és az Avatar filmek sztárja Zoe Saldana is a mai nap szülötte. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor első órájának a végéhez értünk el. A mai reggel is gyorsan rohan, ahogy szokott is az lenni, remélem, hogy mindennel időben végez majd a ma reggel alkalmával is. Rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a médiatörvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázat útján új vezető kerüljön, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány

helyreállításához az elmúlt 16 év pusztítása után. A médiatörvény átalakításáról szóló javaslatot a Tisza párt képviselői június 12-én nyújtották be az országgyűlésnek azzal a céllal,

szerződésekre vonatkoznak. A június 18-áig befogadott hitelkérelmeknél azonban még a korábbi fix 3%-os kamat érvényesíthető. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente 3500-4000 egy év alatti csecsemőt küld azonnal kórházba. A melletted a helyem egyesület adatai szerint az óriás

0: Bár létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát, Magyarországon jelenleg nem TB támogatott, így a szülőknek 90 ezer forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
4: Kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanád-Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Gyulai úton közművet építenek, emiatt útszűkület nehezítheti a közlekedést. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A folytatásban is hozom a jó zenéket, ebben az órában is együtt rádiózhatunk. Nem sokára majd egy érdekességet hozok, konkrétan a városból rádiózunk együtt.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha vasárnap,
5: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
6: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
7: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Te mit csinálsz hétvégén?
10: Térkövet nézek.
9: Aha, és hol?
10: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem, végre látom, amit veszek.
11: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
12: Lámpát keresel? Megtaláltad! Határtalan választék, kiváló minőség. Vadvillamosság és lámpaszaküzlet. Békés Csaba, Bocskai 29.
13: Ismerős a sziréna? Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25.000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak!
14: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
15: Reklámot hallottak.
16: A tegnap és a ma kedvencei.
17: Ez a Csaba.
16: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak. A Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szól egy kis érdekesség a reggeli rohadásban. Nem tudom, tudták-e, hogy az 1868-ban meggyilt Fiume Hotel azért kapta ezt a különleges nevet, mert az épület átadása közvetlenül az Alföld Fiume vasútvonal kiépítéséhez kapcsolódott, amelyet Békés Csabát közvetlen közvetítő vágányú kereskedelmi kapcsolattal kötötte össze a tengerparti kikötővárossal. Ez volt a mai érdekesség, most pedig vissza a dalokhoz.
1: Békés megye kedvenc rádiója, Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma a kevés gomoly felhő és sok napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.
0: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb életmód beszámolók szerint valóságos roham indult a hazai könyvesboltokban és antikváriumokban a Silent Reading, azaz a Némo olvasóklubok robbanásszerű terjedése miatt. Több cikk kiemeli, hogy a hazai nagyvárosok kávézóiban hetente szervezett eseményeken a fiatalok péntek esténként teljesen offline módba kapcsolják a telefonjaikat, majd egy órán keresztül teljes csendben közösen olvasnak nyomtatott könyveket. Furcsára hangozhat elsőnek, de hát mégiscsak jobb, mint állandóan a képernyőt nézegetni. Ez volt a mai friss infónk a nagyvilágból, most pedig vissza a dalokhoz. Jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csaba és Telegerendás között pedig szintén közművet építenek, emiatt félpályás útlezárás nehezítheti a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A fogínyvérzés sokaknál előfordul, főleg fogmosáskor vagy evés közben is, bár gyakran legyintünk rá, fontos jelzés lehet. A leggyakoribb oka az ingyulladás, ami többnyire a fogakon és az ínszélen felhalmozódó lepedék és fogkő vált ki. Ilyenkor az íny érzékenyebb, duzzadt lehet és könnyebb érzik. De fogínyvérzést okozhat túl erős fogmosás, kemény sörtély fogkefe, hormonális változás, dohányzás, sőt akár vitamin hiány is, például C-vitamin hiány. A jó hír, hogy sok esetben rendszeres, alapos, de kíméletes fogmosással, fogsejem vagy fogköztisztító használatával és egy fogkő leszedéssel szépen rendbe hozható. Viszont ha a vérzés tartós, erős vagy rossz lehelettel foglazulással társul, akkor érdemes mihamarabb fogorvost felkeresni, mert a kezeletlen íny probléma hosszabb távon komolyabb gondot is okozhat.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A végéhez értünk a műsornak. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a 260 percet. Holnap is jelentkezem. Szép napot!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot, amellyel hivatalosan is megkezdődik a konfliktus lezárását célzó 60 napos tárgyalási szakasz. A 14 pontból álló megállapodás értelmében Irán a következő két hónapban szabadon exportálhatja kőolaját és feltétel nélkül megnyitja a Hormuzi szorost, míg Washington vállalta, hogy nem vezet be újabb szankciókat és nem küld új csapatokat a térségbe. A Fehérház illetékesei közölték, hogy a végső békeegyezmény egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozása mellett az iráni atomprogram lezárásáról is rendelkezik majd. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az arany építőanyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építőanyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
9: Kinyílt a szép!
10: Enyém az 1 millió!
9: És szeretnél milliómos lenni? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25.000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet. Ha kinyílik, tiéd az 1 millió. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
11: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
12: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Gyulai úton közművet építenek, emiatt útszűkület nehezítheti a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk.
3: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
5: Olyan ő, hogy megáll.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják.
4: A világbajnokság csütörtöki játéknapján elsőként Mexikó biztosította helyét a legjobb 32 között, Kanada pedig megszerezte története első világbajnoki győzelmét. Nézzük a részleteket. Az A csoportban a cseh válogatott ezúttal is vezetést szerzett, de nem tudta győzelemre váltani az előnyét. Atlantában Sadilek már a 6. percben bevette a dél-afrikai kaput, és sokáig úgy tűnt, hogy a csehek megszerzik első győzelmüket a tornán. A hajrában azonban Mokuen a 11-esből egyenlített, így 1-1-es döntetlen született. A csoport másik mérkőzésén a társházigazda Mexikó 1-0-ra legyőzte a koreai köztársaságot. A sokáig kevés helyzetet hozó találkozót Romo 50. percben szerzett gólja döntötte el, a mexikóiak pedig két forduló után 6 ponttal elsőként biztosították továbbjutásukat. A B csoportban a svájciak sokáig nem találták a bosnyák védelem ellenszerét Los Angelesben. A 4-1-es győzelemből a csereként beállt Manzambi két találattal vette ki a részt. Mellette Vargas és Saka is eredményes volt. A bosnyákok Muharemovics kiállítása miatt az utolsó 10 percet emberhátrányban játszották le. A svájciak sikerükkel nagy lépést tettek a 8-ad döntőbe jutás felé. Vancouverben történelmi estét ünnepelhetett Kanada. A társházigazda 6-0-ra kiütötte Katart, és ezzel megszerezte fennállása első világbajnoki győzelmét. A katariak két piros lap miatt 9 emberrel fejezték be a találkozót. A kanadaiaknál Larin 1, Jonathan David 3 gólt szerzett, emellett Saliba is eredményes volt, egy találat pedig öngólból született. Kanada ezzel 4 pontra javította mérlegét, és az utolsó forduló előtt kedvező helyzetből várja a svájc elleni csoportrangadót.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
7: Körös Hírcentrum.
8: Időjárás. Ma a kevés gomoly felhő és sok napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
6: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
9: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
10: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
9: Békés megye kedvenc rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja.
2: Technika, ami veled tart. Expert.
1: Kapcsold be a napot.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Egy kevés gomoly felhő és sok napsütés várható mai napon. Csapadék nem lesz. 32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Hideg front, meleg front. Te maradj képben.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatta.
2: Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert.
1: Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Csak

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Egy 10 éves kisfiú a VB eddigi legnagyobb sztárja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Amerika is megnyitotta június 12-én a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. A nyitó mérkőzés előtt Katy Perry adta elő a Wonder című dalát, ám ezúttal nem egyedül állt reflektorfényben. A színpadra kézenfogva érkezett Tius Lukával, egy 10 éves kisfiúval. Közös történetük még több évvel ezelőtt kezdődött. Tius Luka még csak 5 éves volt, amikor Katy Perry meghallotta a hangját a közösségi médiában, és annyira lenyűgözte a tehetsége, hogy felkérte a fiút, dolgozzanak együtt a dalon. A norvég fiú videóiban, halász sapkában és napszemüvegben énekel, amivel az internetezők szívét is egyből elrabolta. Egyre nagyobb népszerűsége miatt találkozhatott vele az énekesnő is, akinek annyira megtetszett a fiatal kisfiú hangja, hogy felkarolta őt. Az énekesnő a fellépés előtt egy közös videót osztott meg a közösségi felületén, amiben elmesélte, hogyan találtak egymásra. Az énekesnő azt is elárulta, hogy a kisfiú hangja inspirálta a Wonder egyes részeit, amelyek végül a 6. stúdióalbumára is felkerültek. Azóta Tius már 10 éves lett, és Norvégiából egészen Los Angelesig utazott, hogy ismét együtt énekelhessen példaképével.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. június 19-e péntek délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Egyre több helyen kérnek fekvőrendőrt Békés Csabán. Diplomát vehettek át a Gál Ferenc Egyetem pedagógiai karának végzősei. Díjazták Gyula legeredményesebb diák sportolóit és felkészítőiket. Sorozatos lopásokkal gyanúsítanak egy férfit Gyulán. Annak ellenére, hogy Békés Csabán már több mint 100 fekvőrendőr segíti a forgalom lassítását, továbbra is rendszeresen érkeznek lakossági kérések újabb forgalomcsillapító eszközök kihelyezésére. A városban élők elsősorban a gyorshajtás visszaszorítása, valamint a baleset veszély csökkentése érdekében kezdeményezik a forgalom lassító bordák telepítését. Legutóbb az Őr utcában helyezte ki fekvőrendőrt. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen megnőtt a gépjármű forgalom, és a környéken élők jelezték, hogy az autók gyakran felgyorsítanak az utca egyes szakaszain. A lakossági kérés nyomán az Őr utca 11 számú lépcsőháza előtt forgalomlassító bordát telepítettek, amely a tapasztalatok szerint elérte a kívánt hatást. Az elmúlt időszakban nem ez volt az egyetlen helyszín, ahol lakossági kezdeményezésre fekvőrendőr épült. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy 2024-ben 4, 2025-ben 7 helyszínen helyeztek ki forgalomlassító bordát, és 2026-ban is további telepítések szerepelnek a tervek között. A városvezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt években egy mintegy 7 milliárd forintos útfejlesztési program keretében közel 100 korábban földes utca kapott szilárd burkolatot, emellett mintegy 60 utcát újra aszfaltoztak. A jobb minőségű úthálózat ugyanakkor több helyen a gyorshajtás növekedését is magával hozta, ezért egyre többen fordulnak a városházához forgalomcsillapítás igényel. A fekvőrendőr telepítésének folyamata általában lakossági jelzéssel indul. A helyiek a körzet önkormányzati képviselőin keresztül juttatják el kérésüket a polgármesteri hivatalhoz. Ezt követően szakemberek vizsgálják meg, hogy az adott helyszín alkalmas-e forgalomlassító borda elhelyezésére. A döntés során több szempontot is figyelembe vesznek, vizsgálják az út adottságait, a közvilágítás helyzetét, valamint az ingatlanok elhelyezkedését. A szabályok szerint fekvőrendőr csak közvilágítási oszlop közelében megfelelő megvilágítás mellett helyezhető el, emellett ügyelni kell arra is, hogy ne kerüljön kereszteződésbe vagy kapu bejáró elé. A későbbi viták elkerülése érdekében az érintett ingatlanok tulajdonosainak beleegyezését is kikérik, mielőtt a forgalomlassító bordát kihelyezik. Ünnepélyes diplomátadóval zárult a tanév a Gál Ferenc Egyetem pedagógiai karán. A múlt szombati eseménynek a szarvasi evangélikus úttemplom adott otthont, ahol a végzős hallgatók átvehették okleveleiket, és hivatalosan is megkezdhették pedagógusi pályafutásukat. Az ünnepség kezdetén Halmi Gabriella végzős csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgató szavalt el Reményék Sándor Akarom című versét, amely méltó nyitánya volt az eseménynek. A résztvevőket elsőként professzor dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora köszöntötte. Beszédében gratulált a friss diplomásoknak, kitartásukhoz, valamint az elmúlt évek során megszerzett tudásukhoz. Az ünnepségen a legfiatalabb korosztály is szerepet kapott. Az egyetem gyakorló intézményének óvodásai Fekics Zsófia, Molnár Dániel és Szitó Bence Balla Piroska tanítómnak című versével köszöntötték a jelenlévőket. A gyermekeket Szántó Mária szakvezető óvodapedagógus és Mecsei Spomenka óvoda pedagógus készítette fel. Az óvodások műsorát követően dr. Katona Krisztina, a pedagógiai kar dékánya szólt a végzősökhöz. Beszédében felidézte az elmúlt 3-4 év meghatározó közös eseményeit és mérföldköveit. Ezt követően az egyetem gyakorló intézményének első osztályos tanulói Molnár Eszter és Diglubár Júlia Szabó T. Anna a Belső mosoly című versével köszöntötték az ünnepség résztvevőit. Felkészítőik Koppányiné Langó Zsuzsanna és Kovácsné Cékus Anikó szakvezető tanítók voltak. A program részeként Erdős Réka végzős óvodapedagógus szakos hallgató vezetésével megtartották a hagyományos eskütételt, majd professzor dr. Dux László rektor és dr. Katona Krisztina dékán átadta a diplomákat a végzős hallgatóknak. Az ünnepség zenei közreműködője Aradi Zsolt, a kar oktatója volt, aki orgona játékával emelt az esemény ünnepi hangulatát.

0: Különleges ünnepségen ismerték el Gyulán a legeredményesebb fiatal sportolókat, valamint az őket felkészítő testnevelőket és edzőket. Az esemény ismét bizonyította, hogy a gyulai diákok nem csak a tanulmányi eredményeikkel, hanem sport teljesítményükkel is az ország élvonalába tartoznak. A Gyulaváros önkormányzata és a Gyula Sport Nonprofit Kft. Által szervezett rendezvény a sport, a kitartás és az elért sikerek ünnepe volt. A résztvevők között jelen volt dr. Görgény Jernő polgármester, Kónya István alpolgármester, dr. Csige Gábor jegyző, Kis Tamásné sportért felelős tanácsnok, valamint a gyulai tankerületi központ képviselői és az oktatási intézmények vezetői. A himnusz eléneklését követően Kertes István, a Gyula Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője és Prohász Káné Nemes Szilvia sportszervező menedzser, a rendezvény főszervezője köszöntötte a megjelenteket. A megnyitókat kulturális műsor színesítette. Roxy Raphael szaxofonon Stevie Wonder I Wish című dalát adta elő, míg Laszli Soma zongorajátékkal készült. Az ünnepségen elhangzott, hogy a bajnokok a mindennapi edzések során a háttérben végzett kitartó munka eredményeként válnak sikeressé. Ennek jegyében 4 olyan diák vehetett át emlékplakettet és a Gyula Sport ajándékutalványát dr. Görgény Ernőtől és Kis Tamásnétól, akik kiváló tanulmányi eredményeik mellett országos és nemzetközi sport eredményekkel is kiemelkedtek. Több lopás és betörési kísérlet miatt indított eljárást a gyulai rendőrkapitányság egy 52 éves férfi ellen, akit egy irodaházi betörést követően még a bejelentés napján elfogtak a nyomozók. A rendőrség tájékoztatása szerint a legutóbbi bűncselekmény június 13-a estétől június 15-e reggeléig történt Gyulán. A feltételezett elkövető átmászott egy irodaház kerítésén, majd egy ablakon keresztül bejutott az épületbe, ahonnan egy asztalról 140 ezer forint készpénzt vitt magával. A gyulai rendőrkapitányság munkatársai a bejelentést követően rövid időn belül azonosították, felkutatták és elfogták a gyanúsítottat. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi több március végén történt vagyonelleni bűncselekménnyel is kapcsolatba hozható. A gyanú szerint egy családi ház udvarán parkoló járműből eltulajdonított egy pénztárcát, amelyben 120 ezer forint volt. Néhány nappal később ugyanarra a helyszíre visszatért, és 3 lezárt gépkocsit is megpróbált kinyitni. Egy másik esetben hajnalban zseblámpával világítva próbált bejutni egy lakóingatlanba, azonban a lakók felfigyeltek a zajokra, ezért zsákmány nélkül távozott. Két nappal később ugyanannál a háznál a kapu előtt parkoló autót is megpróbálta feltörni, de a lezárt ajtók miatt nem jutott hozzá a járműben lévő értékekhez. A nyomozók szerint egy másik utcában egy nyitva hagyott személygépkocsiból is készpénzt tulajdonított el. A gyulai rendőrkapitányság az 52 éves férfit lopásbüntetinek megalapozott gyanúja miatt bűnügyi őrizetbe vette. Mivel a férfit több bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, a rendőrség kezdeményezte további fogvatartását. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: J-Lo!

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják.
4: A világbajnokság csütörtöki játéknapján elsőként Mexikó biztosította helyét a legjobb 32 között, Kanada pedig megszerezte története első világbajnoki győzelmét. Nézzük a részleteket. Az A csoportban a cseh válogatott ezúttal is vezetést szerzett, de nem tudta győzelemre váltani az előnyét. Atlantában Sadilek már a 6. percben bevette a dél-afrikai kaput, és sokáig úgy tűnt, hogy a csehek megszerzik első győzelmüket a tornán. A hajrában azonban Mokuen a 11-esből egyenlített, így 1-1-es döntetlen született. A csoport másik mérkőzésén a társházigazda Mexikó 1-0-ra legyőzte a koreai köztársaságot. A sokáig kevés helyzetet hozó találkozót Romo 50. percben szerzett gólja döntött el, a mexikóiak pedig két forduló után 6 ponttal elsőként biztosították továbbjutásukat. A B csoportban a svájciak sokáig nem találták a bosnyák védelem ellenszerét Los Angelesben. A 4-1-es győzelemből a csereként beállt Manzambi két találattal vette ki a részt. Mellette Vargas és Saka is eredményes volt. A bosnyákok Muharemovic kiállítása miatt az utolsó 10 percet emberhátrányban játszották le. A svájciak sikerükkel nagy lépést tettek a 8-ad döntőbe jutás felé. Vancouverben történelmi estét ünnepelhetett Kanada. A társházigazda 6-0-ra kiütötte Katart, és ezzel megszerezte fennállása első világbajnoki győzelmét. A katariak két piros lap miatt 9 emberrel fejezték be a találkozót. A kanadaiaknál Larin 1, Jonathan David 3 gólt szerzett, emellett Saliba is eredményes volt, egy találat pedig öngólból született. Kanada ezzel 4 pontra javította mérlegét, és az utolsó forduló előtt kedvező helyzetből várja a svájci elleni csoportrangadót.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye

0: kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
4: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 19-től 20-áig
5: a 0,5 literes dobozos Carlsberg csak 275 forint, az 1,5 literes Nestlé Aquarel ásványvizek 139 forint, a 150 g-os Raffaello 1199 forint, míg a 3-1-ben Nescafé mindössze 640 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Főnök, megyünk a vásárba?
12: Milyen vásárba, Micike?
11: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
10: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
12: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
11: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
13: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Hemzsegtek a hírességek a Brazília-Marokkó meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Hatalmas nevek tűntek fel a MetLife stadion lelátóján, a Brazília-Marokkó VB csoportmérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik csúcsrangadója a Brazília-Marokkó mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A nézők azonban nem csak a pályán, hanem a MetLife stadion lelátóin és VIP páholyaiban is bőven találhattak sztárokat. A VIP páholyban a kétszeres világbajnok Ronaldo mellett a brazil futball másik három ikonja, Julio César, Roberto Carlos és Kaká is helyet foglalt. A lelátón a hétszeres Super Bowl győztes Tom Brady követte a találkozót lányaival, míg a kamerák a PSG elnökét, Nasser Al-Helaifit, valamint az 1998-as világbajnok és aranylabdás Zinedine Zidane-t is kiszúrták. A népszerű streamer iShowSpeed Paul Pogba és Rodrigo társaságában tekintette meg a rangadót, a braziloknak pedig az amerikai rapvilág egyik legnagyobb sztárja, Travis Scott is a helyszínen szurkolt.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
3: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a július 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
9: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
10: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 19-től 20-áig
11: a 0,5 literes dobozos Carlsberg csak 275 forint. Az 1,5 literes Nestlé Aquarel ásványvizek 139 forint, a 150 g-os Raffaello 1199 forint, míg a 3 az 1-ben Nescafé mindössze 640 forint.
10: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti

Országos közönség szavazásán az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javaslata alapján minden vármegyéből egy-egy, összesen 19 kockázatos helyszínre lehet voksolni. A Safe Cross Okos Zebra az útburkolatba épített LED prizmák segítségével villogással figyelmezteti az autósokat a gyalogosokra. A mérések szerint ugyanis a technológia telepítése után egyes helyszíneken akár 20%-kal is nőtt a sofőrök megállási hajlandósága. A szociális és

0: oktatásához. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok már a tanulmányaik alatt munkatapasztalatot szerezzenek, miközben a vállalkozások és az önkormányzatok is kedvező feltételekkel juthatnak munkaerőhöz a nyári szezonban.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság csütörtöki játéknapján elsőként Mexikó biztosította helyét a legjobb 32 között, Kanada pedig megszerezte története első világbajnoki győzelmét. Nézzük a részleteket. Az A csoportban a cseh válogatott ezúttal is vezetést szerzett, de nem tudta győzelemre váltani az előnyét. Atlantában Sadilek már a 6. percben bevette a dél-afrikai kaput, és sokáig úgy tűnt, hogy a csehek megszerzik első győzelmüket a tornán. A hajrában azonban Mokuen a 11-esből egyenlített, így 1-1-es döntetlen született. A csoport másik mérkőzésén a társházigazda Mexikó 1-0-ra legyőzte a koreai köztársaságot. A sokáig kevés helyzetet hozó találkozót Romo 50. percben szerzett gólja döntötte el, a mexikóiak pedig két forduló után 6 ponttal elsőként biztosították továbbjutásukat. A B csoportban a svájciak sokáig nem találták a bosnyák védelem ellenszerét Los Angelesben. A 4-1-es győzelemből a csereként beállt Manzambi két találattal vette ki a részt. Mellette Vargas és Saka is eredményes volt. A bosnyákok Muharemovic kiállítása miatt az utolsó 10 percet emberhátrányban játszották le. A svájciak sikerükkel nagy lépést tettek a 8-ad döntőbe jutás felé. Vancouverben történelmi estét ünnepelhetett Kanada. A társházigazda 6-0-ra kiütötte Katart, és ezzel megszerezte fennállása első világbajnoki győzelmét. A katariak két piros lap miatt 9 emberrel fejezték be a találkozót. A kanadaiaknál Larin 1, Jonathan David 3 gólt szerzett, emellett Saliba is eredményes volt, egy találat pedig öngólból született. Kanada ezzel 4 pontra javította mérlegét, és az utolsó forduló előtt kedvező helyzetből várja a svájc elleni csoportrangadót.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
9: Kinyílt a szép!
10: Enyém az 1 millió! Nyertem!
9: Ha te is szeretnél milliómos lenni, akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet! Ha kinyílik, tiéd az 1 millió! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak!
11: Miért nem termel a napelemem?
12: Mert koszos haver.
11: És ki mossa le?
13: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
16: Ha vasárnap,
17: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
18: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
19: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor. Üdv a fedélzeten, nem sokára hozok egy üzenetet, a Csaba Rádió Facebook oldaláról olvasom majd ma is ezt, ahova minden nap várjuk időzítve az üzeneteket, rádiózunk együtt.
2: Volt egy

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, Julianna ma ünnepli a szülinapját. Esküvőjére készül a fiának, és egyébként egy kirándulás is van előttük, ezért biztos, hogy meglepődötten éri majd az üzenet, remélem hallja, hát remélem én is. Gábor és fiai köszöntötték Juliannát. Téged Isten éltessen egy jó zenével most.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig ez a kívánságműsor. A mai névnaposaink a Gyárfások, illetve a Rómeók, őket Isten éltesse. Ezzel a gondolattal pedig zárom a mai kívánságműsort, de a folytatásban is itt vagyok még önnel, sok jó zenével.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
8: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A következő napok elhozzák a nagy nyári hőség érzetét, 33-35, sőt 36 fokokat is mérhetünk majd. Némi záporeső zivatar a hétvége második felében majd belerondíthat a gépbe, de azért jól jön ez a mezőgazdaságban, ne feledkezzünk meg róla. Én pedig a következő órában is hozom a jó dalokat, rádiózzunk együtt.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádió.

0: van már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb. Csengi a csóan, nem tudom, game, nem tudom.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Egy 10 éves kisfiú a VB eddigi legnagyobb sztárja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Amerika is megnyitotta június 12-én a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. A nyitó mérkőzés előtt Katy Perry adta elő a Wonder című dalát, ám ezúttal nem egyedül állt reflektorfényben. A színpadra kézenfogva érkezett Tius Lukával, egy 10 éves kisfiúval. Közös történetük még több évvel ezelőtt kezdődött. Tius Luka még csak 5 éves volt, amikor Katy Perry meghallotta a hangját a közösségi médiában, és annyira lenyűgözte a tehetsége, hogy felkérte a fiút, dolgozzanak együtt a dalon. A norvég fiú videóiban, halász sapkában és napszemüvegben énekel, amivel az internetezők szívét is egyből elrabolta. Egyre nagyobb népszerűsége miatt találkozhatott vele az énekesnő is, akinek annyira megtetszett a fiatal kisfiú hangja, hogy felkarolta őt. Az énekesnő a fellépés előtt egy közös videót osztott meg a közösségi felületén, amiben elmesélte, hogyan találtak egymásra. Az énekesnő azt is elárulta, hogy a kisfiú hangja inspirálta a Wonder egyes részeit, amelyek végül a 6. stúdióalbumára is felkerültek. Azóta Tius már 10 éves lett, és Norvégiából egészen Los Angelesig utazott, hogy ismét együtt énekelhessen példaképével.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zen és információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a nyelvünk lenyomata is egyedi, akárcsak az új lenyomatunké. Érdekes lenne mondjuk a telefonunkat azzal nyomkodni, de nem sokára hozom az érdekességeket ezzel kapcsolatban, most pedig ismét itt egy jó dal.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy a nyelvünk lenyomata is egyedi, akár csak az új lenyomatunk. A nyelv formája, barázdája és textúrája személyenként különböző, és elméletben azonosításra is alkalmas lenne, mert ma még nem használjuk hivatalos azonosítóként, kutatások azt írják, hogy lehetséges lenne. Ez az egyediség mégis része annak, hogy a testünk mennyire különleges. Szó szerint senki nem beszél pont olyan nyelven, mint mi gyakorlatilag.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól, vagyis szólt, ennek értünk most a végéhez. Én köszönöm, hogy ma is együtt tarthattunk ki a délután első két órájában. További szép napot!
1: Let a march again.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Szent Iván Havának 19. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Június 19-én a sétálást és Garfieldot ünnepeljük, meg is tesszük ma délután, ez a tervem. A programokat pedig úgy válogattam össze, hogy mindenki találjon kedvére valót. Mondjuk ez a zenékre pont így igaz. Következnek a kedvencek, változatosan, ahogyan szeretjük.
5: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Jó zenék, sőt a legjobbak itt a Csabán a 88.9-en. Örülök, hogy együtt hallgatjuk, dúdoljuk őket. Június 19-e van. Garfield születésnapja. Ő az a bizonyos lusta macska. Megalkotója és szülőapja Davis saját nagyapjáról, James Garfield Davisről nevezte el, aki jellemében, testi felépítésében is hasonlított a képregényhősre. Néhány hét után a képregényt az ügynökség levette az újságokból, de az olvasó közönség tiltakozásának nyomására Garfieldot visszahelyezték, és akkora sikert aratott, hogy 1982-re az egyik legnépszerűbb képregény figuraként tartották számon. Olvassunk ma Garfieldot, és hallgassuk a kedvenceket, ők itt szólnak a Csabán.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság eddigi napjai nem csak a gólokról és az eredményekről szóltak, hanem az emberi történetekről is. Az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzésen egy szerencsétlen eset került a figyelem középpontjába, amikor Abdukoir Husanov egy sprint után nem csak Luis Diaz találta el, hanem lendületből az oldalvonal mellett dolgozó operatőrt is felborította. A kolumbiaiak 3-1-es győzelmével zárult találkozó után az üzbég védő egy aláírt mezzel kérte elnézést a kameramantól, a trikóra pedig azt írta rá, sajnálom. Közben a FIFA is gyorsan reagált egy másik világbajnoki esetre, az Anglia-Horvátország mérkőzés előtt Thomas Tuchel arra panaszkodott, hogy a himnuszok alatt elétömörülő fotósoktól egyetlen játékosát sem látta. A Nemzetközi Szövetség ezután módosította a média elhelyezkedésére vonatkozó előírásokat, így a következő mérkőzéseken már rendezettebb körülmények között zajlanak majd a himnuszok. Megható történet zárult le a zöldfoki szigetek válogatottjánál is. A spanyolok elleni hőstetnek beillő gól nélküli döntetlent elérő 40 éves kapus Vozinha a mérkőzés után könnyeivel küszködve beszélt arról, hogy édesanyja vízum problémák miatt nem lehetett ott a világbajnokságon. Az ügy azóta megoldódott, és a kapus anyukája már elutazott az Egyesült Államokba, így a következő mérkőzésen már a helyszínen szurkolhat a fiának. Ma és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. 21 órától a házigazda Egyesült Államok Ausztráliával találkozik. Éjfélkor Skócia és Marokkó csap össze. Hajnali 14:30 Brazília Haiti ellen lép pályára, majd reggel 5 órakor Törökország és Paraguay zárja a játéknapot.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Szóljanak a kedvencek a legjobb válogatásban itt a Csabán, a Séta és Garfield napján. Mielőtt elindítanám a következő kedvencet, Garfield idézetet hozok, amely a nézőpontokról szól. Van, aki azt mondja, menj érte. Én azt mondom, vedd rá, hogy hozzád jöjjön. A kedvenceket látjuk vendégül. Velük kívánok szép délutánt.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És ki mossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában. A Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 19-től 20-áig
10: a 0,5 literes dobozos Carlsberg csak 275 forint. Az 1,5 literes Nestlé Aquarel ásványvizek 139 forint, a 150 g-os Raffaello 1199 forint, míg a 3-1-ben Nescafé mindössze 640 forint.
9: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
11: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
12: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
13: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
11: Jó ötlet, Micike!
14: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: a Csaba.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol elérkezett a köszöntés ideje, június 19-e van. Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük ma a gyárfásokat, ők ünneplik ma névnapjukat, nevük jelentése idős férfi. A gyárfások mellett a Romeo, a Julianna, a Julinka, a Zorinka és a Zorka nevek is június 19-énél szerepelnek a naptárban. Isten éltesse minden névnapost. És nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik június 19-én születtek. Számukra a magyar újságírótól, Zay Lászlótól hoztam egy idézetet. Az élet teljességét nem években mérik, hanem örömben. Kinek-kinek annyit ér az élete, amennyi örömet másoknak szerez. Minden ünnepeltnek azt kívánjuk, jussanak ma sok-sok örömhez, sok-sok boldogságot.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
8: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
5: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Nyári programot hoztam. Idén 50. alkalommal rendezik meg a Békéstarhosi Zenei Napokat. A programok a mai napon kezdődnek. A programsorozat nyitó rendezvénye nem más, mint a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar nyitó hangversenye a Művelődési Központban délután 18 órától. A Belencéres Néptánc Együttes június 21-én vasárnap, a Fafúvós tábor tanárainak és hallgatóinak hangversenye pedig június 25-én csütörtökön várja az érdeklődőket. Ám nem csak zenés programokat kínálnak. Június 24-én szerdán Adi Dobbanó Univerzuma címmel koncert, vers és tudatépítő interaktív előadás várja az érdeklődőket a fellépő Ferenc Áron. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A Véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Hemzsegtek a hírességek a Brazília-Marokkó meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Hatalmas nevek tűntek fel a MetLife stadion lelátóján, a Brazília-Marokkó VB csoportmérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik csúcsrangadója a Brazília-Marokkó mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A nézők azonban nem csak a pályán, hanem a MetLife stadion lelátóin és VIP páholyaiban is bőven találhattak sztárokat. A VIP páholyban a kétszeres világbajnok Ronaldo mellett a brazil futball másik három ikonja, Julio César, Roberto Carlos és Kaká is helyet foglalt. A lelátón a hétszeres Super Bowl győztes Tom Brady követte a találkozót lányaival, míg a kamerák a PSG elnökét, Nasser Al-Helaifit, valamint az 1998-as világbajnok és aranylabdás Zinedine Zidane-t is kiszúrták. A népszerű streamer iShow Speed, Paul Pogba és Rodrigo társaságában tekintette meg a rangadót, a braziloknak pedig az amerikai rapvilág egyik legnagyobb sztárja, Travis Scott is a helyszínen szurkolt.
3: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Reklámot hallottak. Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Jó zenék a legjobbak, igazi kedvencek szólnak a Csabán nyáron is. A nyáresték pedig kiválóan alkalmasak a sétára. Ma június 19-e van a sétálás világnapja. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy időnként lassítani kell. A világnap megalkotói szerint olykor mászkálni, bolyongani, mocorogni. Számtalanszor boncolgattuk már a témát, milyen előnyökkel jár napi fél óra séta. Karban tartja az agyat, az izmokat. Testestől, lelkestől jó dolog. Aki nem hiszi, az nem járjon, sétáljon utána.

mozgásmosás gyanúja miatt, míg a fővárosi nyomozó ügyészség jogellenes fogvatartás büntette miatt indított eljárást. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a társhatóságoknál,

intézkedést. Becsei András, a szövetség alelnöke elmondta, hogy a mintegy 220 ezer érintett jelzálog hiteles közül a jegybank adatai alapján 19 ezer, a bankok saját számításai szerint pedig 10 ezer ügyfél tekinthető valójában sérülékenynek, így a rászoruló csoportok célzott védelmére tesznek majd javaslatot. A pénzintézetek számára jelentős a tét, a szabályozás elhúzódása

szankciók rendszerét, amelynek eredményeként új szabályozás léphet életbe, jelentette be Vitézi Dávid. A politikus kiemelte, hogy rendszeresek a panaszok a dohány és az alkoholárusítás eltérő szabályozása miatt, és leszögezte a kabinet

0: később Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Nyíregyházán, Sopronban és Debrecenben is kiadott koncessziókat, amelyek közül valamelyik egészen 2061-ig érvényes.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A világbajnokság eddigi napjai nem csak a gólokról és az eredményekről szóltak, hanem az emberi történetekről is. Az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzésen egy szerencsétlen eset került a figyelem középpontjába, amikor Abdukoir Huszanov egy sprint után nem csak Luis Diaz találta el, hanem lendületből az oldalvonal mellett dolgozó operatőrt is felborította. A kolumbiaiak 3-1-es győzelmével zárult találkozó után az üzbég védő egy aláírt mezzel kérte elnézést a kameramantól, a trikóra pedig azt írta rá, sajnálom. Közben a FIFA is gyorsan reagált egy másik világbajnoki esetre, az Anglia-Horvátország mérkőzés előtt Thomas Tuchel arra panaszkodott, hogy a himnuszok alatt elétömörülő fotósoktól egyetlen játékosát sem látta. A Nemzetközi Szövetség ezután módosította a média elhelyezkedésére vonatkozó előírásokat, így a következő mérkőzéseken már rendezettebb körülmények között zajlanak majd a himnuszok. Megható történet zárult le a zöldfoki szigetek válogatottjánál is. A spanyolok elleni hőstetnek beillő gól nélküli döntetlent elérő 40 éves kapus Vozinha a mérkőzés után könnyeivel küszködve beszélt arról, hogy édesanyja vízum problémák miatt nem lehetett ott a világbajnokságon. Az ügy azóta megoldódott, és a kapus anyukája már elutazott az Egyesült Államokba, így a következő mérkőzésen már a helyszínen szurkolhat a fiának. Ma és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. 21 órától a házigazda Egyesült Államok Ausztráliával találkozik. Éjfélkor Skócia és Marokkó csap össze. Hajnali 14:30-kor Brazília Haiti ellen lép pályára, majd reggel 5 órakor Törökország és Paraguay zárja a játéknapot.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Garfield születésnapján június 19-én 4 után is a legjobb zenéket hozzuk, ez a Csaba. És ha már Garfield szóba került, akkor idézem a nagy vörös macskát. Az ajtóm mindig nyitva áll, hogy kimenj rajta. Nyitott ajtókat döngetünk, amikor a kedvenceket várjuk. Ők érkeznek, velük kívánok szép délutánt. Amen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. A hétvégén derült napos idő várható, 35-36 fokos maximum hőmérsékletekkel.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ismerős a sziréna? Ismerős a sziréna? Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos haver.
7: És kimossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: Ha vasárnap,
11: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
12: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
13: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
14: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
15: Reklámot hallottak.

Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová most egy olyan receptet hoztam, amit nagyon, de nagyon gyorsan el lehet készíteni. Szóval azt írta a cikk, hogy igazi rohanós hétköznapok megmentője. A neve ennyi, 20 perces szaftos tészta, tejszín nélkül. Ehhez tésztát főzünk ki, itt a képen spagetti tésztát látok, illetve kolozsvári szalonnát vágunk kockára. Ezt a serpenyőben ropogósra sütjük, tányérra szedjük és félre tesszük a kisült zsírt. Trapista sajtot reszelünk, ezt borsozzuk, és tojássárgát adunk hozzá. No meg 3-4 evőkanálnyit a szalonna zsírjából. A lecsepegtetett tésztát visszatesszük a serpenyőbe, adunk hozzá 2 evőkanálnyit a tészta főzővizéből, hozzákeverjük a sajtos, tojásos keveréket, és felforraljuk. A végén még fűszerezhetjük. A sóval óvatosan kell bánni, hiszen a szalonna is sós, a szaftos tészta pedig biztosan nagyon finom. Egy próbát megér.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Joba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház,

0: a Csaba.
1: Nyárias hangulatban szólnak kedvenceink június 19-én, Garfield napján. Nem csak a macskát ünnepeljük, hanem a sétálást is. Emellett ma van a nemzetközi doboznap. Ez a nap hivatalosan a macskák és a kartondobozok örök szerelméről szól. Akinek van cicája, az úgy tudja megünnepelni, hogy ad a cicának egy üres dobozt. Biztos lehet benne, belebújik, és jól érzi majd benne magát. Ma ünnepeljük a legcsúnyább kutyákat is. Június 3. pénteke van ugyanis. Ők azok a kutyusok, akik nem a klasszikus szépségek, hanem az egyedi külsejük és hatalmas belső bájuk hódít. Szeretetet ugyanúgy tudnak adni. És akár a macskákra, akár a kutyákra gondolok, egyértelműen jótékonyan hatnak a szervezetre, hiszen ami csökkenti a stresszt, az erősíti az immunrendszert. Szóval tessék ma kutyázni, cicázni, és közben szóljanak a kedvencek.

0: sugar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Idén nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört minden című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az X című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
2: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba.
6: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
8: Janza Kata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
9: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Janza Kata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
10: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
11: Szemét.
12: Levittem.
11: Villany.
12: Befizettem.
11: Klíma.
12: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
11: Hol?
12: kaisai.hu.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
15: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
16: Reklámot hallottak.
17: Csaba Rádió.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: Gólöröm!
20: Naponta elhangzó műsor.
19: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
20: Gólöröm!
19: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Szép délután mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en a sétálás világnapja június 19-én. Megnéztem, hogy milyen világrekord létezik séta kategóriában. Az egyik a séta a festőlétrán. Ez a rekord arról szól, hogy 20,5 óra alatt 10 kilométert sétált létrán egy magyar festő, a másik pedig a víz alatti sétálás. Ezt egy horvát sportoló követte el, 96 métert tett meg, egyetlen hatalmas légvétellel. Vegyünk egy nagy levegőt, tervezzük el gyorsan este, mikor indulunk sétálni, és akkor is vigyük magunkkal a kedvenceket. Én most velük búcsúzom. Viszont hallásra!

0: Képlet.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A nemzetközi olajárak csökkenése és a forint erősödése miatt a Tisza kormány már a héten kezdeményezi a parlamentben az üzemanyagok védett tárának kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árései érvényben maradnak, így a benzin és a gázolaj

összegése, ezért a kivezetés helyett az eddigi ár rögzítését javasolják árplafonként maximálni. Az Európai Uniós források megszerzése érdekében egy tucatnyi módosítással egészül ki az a 110 oldalas korrupció ellenes törvényjavaslat, amelyet az igazságügyi minisztérium a civil szervezetekkel egyeztetve készített elő. A csomag részeként alkotmánymódosítás történt a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működése miatt, emellett jelentősen bővül a nyilvánosan hozzáférhető közadatok köre, és szélesednek a közbeszerzések jogorvoslati lehetőségei is. Változik a vagyonnyilatkozatok rendszere, így az integritás hatóság új jogköröket kap, például közvetlen bírságolási folyamatot is indíthat. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV-fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente 3500-4000 egy év alatti csecsemőt küld azonnal kórházba. A Melletted a helyem Egyesület adatai szerint az óriás sejtes

0: Bár létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát, Magyarországon jelenleg nem TB támogatott, így a szülőknek 90 ezer forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: I'm a blue blood, make you center free now, way before you touch my skin.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság első fordulója után egyre jobban kirajzolódnak az erőviszonyok, a második körben pedig már több csapat számára a továbbjutás lehet a tét. Ezt egyébként Mexikó az előző játéknapon már meg is tette. Ma este és holnap hajnalban 4 kontinens 8 válogatottja lép pályára, köztük a házigazda Egyesült Államok és az ötszörös világbajnok Brazília is. Magyar idő szerint este 9 órakor az Egyesült Államok Ausztrália ellen folytatja szereplését. A házigazdák eddig kellemes benyomást tettek, és a hazai környezetben ezúttal is jelentős támogatásra számíthatnak. Az ausztrálok ugyanakkor hagyományosan kellemetlen ellenfélnek számítanak, akik fizikális futballjukkal bárkit megszorongathatnak. Éjfélkor Skócia és Marokkó találkozik. A skótok több mint egy évtized után tértek vissza a világbajnokságra, míg a marokkóiak 4 éve történelmet írtak azzal, hogy első afrikai válogatottként elődöntőbe jutottak. Az észak-afrikai együttes azóta is a kontinens egyik legerősebb csapatának számít. Hajnali 2:30-kor Brazília és Haiti mérkőzik meg egymással. A brazilok minden világbajnokságon az esélyesek között szerepelnek, és ez most sincs másként. A dél-amerikaiak célja természetesen a 6. világbajnoki aranyérem megszerzése, miközben Haiti már azzal is történelmet írt, hogy ott lehet a tornán, és ismét megmutathatja magát a futballvilágnak. A játéknapot reggel 5 órakor Törökország Paraguay összecsapás zárja. A törökök hosszú idő után jutottak ki újra világbajnokságra, míg Paraguay is több kihagyott torna után tért vissza a legjobbak közé. Két olyan válogatott találkozik, amely számára a csoportkör minden mérkőzése kiemelt jelentőségű. A második forduló végére több csoportban akár a továbbjutás kérdése is eldőlhet, így izgalmas éjszaka elé nézünk, és természetesen az eredményekkel jövünk majd holnap reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csonádapáca és Kaszaper között. Békés Csaba és Telegerendás között pedig szintén közművet építenek, emiatt félpályás útlezárás nehezítheti a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűz gyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 19-től 20-áig
3: a 0,5 literes dobozos Carlsberg csak 275 forint. Az 1,5 literes Nestlé Aquarel ásványvizek 139 forint, a 150 g-os Raffaello 1199 forint, míg a 3 az 1-ben Nescafé mindössze 640 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.
11: Ayy.

0: Szító!
1: A tegnap is a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Néldo Gézát hallják. Június 19-én pénteken, a mai napon a gyárfások ünneplik névnapjukat. A gyárfások Gerváz, görög eredetű férfi név rokon neve, jelentése idős férfi aggastyán. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Hányszor

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 19-én pénteken 48 évvel ezelőtt született Garfield a macska. A Garfield pár képből álló képregények címe, a történetek címszereplője Garfield, egy lusta kövér macska és gazdája John, majd John kutyája Ubul, vagyis angolul Odi. Jim Davis 1978 körül alkotta meg Garfieldot, nem több mint egy hónappal 33. születésnapja előtt a United Media Features ügynöksége elfogadta, és a június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai lapban jelent meg. A macskát Davis saját nagyapjáról, James A. Garfield Davisről nevezte el, aki jellemében, sőt, testi felépítésében is hasonlított a képregény hősre. A képregény 1978. júliusában az ügynökség levette az újságokból, de az olvasó közönség tiltakozásának nyomására hamar visszahelyezték, akkor a sikert aratott ugyanis, hogy 1982-re az egyik legnépszerűbb képregényfiguraként tartották már számon, és vagy 1000 újságban olvasható volt. Ebben az évben készült az első Garfield rajzfilm, melyeket maga a szerző készített. Hölgyeim és uraim, már megyünk, és tovább érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 19-e péntek van, a mai napon ünnepli 64. születésnapját Paula Abdul, kétszeres Grammy és kétszeres Primetime Emmy díjas amerikai énekesnő, koreográfus, táncos és televíziós személyiség. Karrierjét a Los Angeles Lakers pomponlányaként kezdte, majd a 80-as évek végén és a 90-es évek elején a popzene egyik legnagyobb alakjává vált. Évekkel később az American Idol tehetségkutató műsor alapító zsűri tagjaként szerzett újabb világhírnevet. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
5: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
6: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
7: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 19-e péntek van, 35 évvel ezelőtt nyilvánították a mai napot nemzeti emléknappá, annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Ehhez kötődően június utolsó szombatja a Magyar Szabadság napja. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
7: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. június 19-e péntek délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Egyre több helyen kérnek fekvőrendőrt Békés Csabán. Diplomát vehettek át a Gál Ferenc Egyetem pedagógiai karának végzősei. Díjazták Gyula legeredményesebb diák sportolóit és felkészítőiket. Sorozatos lopásokkal gyanúsítanak egy férfit Gyulán. Annak ellenére, hogy Békés Csabán már több mint 100 fekvőrendőr segíti a forgalom lassítását, továbbra is rendszeresen érkeznek lakossági kérések újabb forgalomcsillapító eszközök kihelyezésére. A városban élők elsősorban a gyorshajtás visszaszorítása, valamint a baleset veszély csökkentése érdekében kezdeményezik a forgalom lassító bordák telepítését. Legutóbb az Őr utcában helyezte ki fekvőrendőrt. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen megnőtt a gépjármű forgalom, és a környéken élők jelezték, hogy az autók gyakran felgyorsítanak az utca egyes szakaszain. A lakossági kérés nyomán az Őr utca 11 számú lépcsőháza előtt forgalomlassító bordát telepítettek, amely a tapasztalatok szerint elérte a kívánt hatást. Az elmúlt időszakban nem ez volt az egyetlen helyszín, ahol lakossági kezdeményezésre fekvőrendőr épült. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy 2024-ben 4, 2025-ben 7 helyszínen helyeztek ki forgalomlassító bordát, és 2026-ban is további telepítések szerepelnek a tervek között. A városvezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt években egy mintegy 7 milliárd forintos útfejlesztési program keretében közel 100 korábban földes utca kapott szilárd burkolatot, emellett mintegy 60 utcát újra aszfaltoztak. A jobb minőségű úthálózat ugyanakkor több helyen a gyorshajtás növekedését is magával hozta, ezért egyre többen fordulnak a városházához forgalomcsillapítás igényel. A fekvőrendőr telepítésének folyamata általában lakossági jelzéssel indul. A helyiek a körzet önkormányzati képviselőin keresztül juttatják el kérésüket a polgármesteri hivatalhoz. Ezt követően szakemberek vizsgálják meg, hogy az adott helyszín alkalmas-e forgalomlassító borda elhelyezésére. A döntés során több szempontot is figyelembe vesznek, vizsgálják az út adottságait, a közvilágítás helyzetét, valamint az ingatlanok elhelyezkedését. A szabályok szerint fekvőrendőr csak közvilágítási oszlop közelében megfelelő megvilágítás mellett helyezhető el, emellett ügyelni kell arra is, hogy ne kerüljön kereszteződésbe vagy kapu bejáró elé. A későbbi viták elkerülése érdekében az érintett ingatlanok tulajdonosainak beleegyezését is kikérik, mielőtt a forgalomlassító bordát kihelyezik. Ünnepélyes diplomátadóval zárult a tanév a Gál Ferenc Egyetem pedagógiai karán. A múlt szombati eseménynek a szarvasi evangélikus úttemplom adott otthont, ahol a végzős hallgatók átvehették okleveleiket, és hivatalosan is megkezdhették pedagógusi pályafutásukat. Az ünnepség kezdetén Halmi Gabriella végzős csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgató szavalt el Reményék Sándor Akarom című versét, amely méltó nyitánya volt az eseménynek. A résztvevőket elsőként professzor dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora köszöntötte. Beszédében gratulált a friss diplomásoknak kitartásukhoz, valamint az elmúlt évek során megszerzett tudásukhoz. Az ünnepségen a legfiatalabb korosztály is szerepet kapott. Az egyetem gyakorló intézményének óvodásai Fekics Zsófia, Molnár Dániel és Szitó Bence Balla Piroska tanítómnak című versével köszöntötték a jelenlévőket. A gyermekeket Szántó Mária szakvezető óvodapedagógus és Mecsei Spomenka óvoda pedagógus készítette fel. Az óvodások műsorát követően dr. Katona Krisztina, a pedagógiai kar dékánya szólt a végzősökhöz. Beszédében felidézte az elmúlt 3-4 év meghatározó közös eseményeit és mérföldköveit. Ezt követően az egyetem gyakorló intézményének első osztályos tanulói Molnár Eszter és Diglubár Júlia Szabó T. Anna a Belső mosoly című versével köszöntötték az ünnepség résztvevőit. Felkészítőik Koppányiné Langó Zsuzsanna és Kovácsné Cékus Anikó szakvezető tanítók voltak. A program részeként Erdős Réka végzős óvodapedagógus szakos hallgató vezetésével megtartották a hagyományos eskütételt, majd professzor dr. Dux László rektor és dr. Katona Krisztina dékán átadta a diplomákat a végzős hallgatóknak. Az ünnepség zenei közreműködője Aradi Zsolt, a kar oktatója volt, aki orgona játékával emelt az esemény ünnepi hangulatát.

Különleges ünnepségen ismerték el Gyulán a legeredményesebb fiatal sportolókat, valamint az őket felkészítő testnevelőket és edzőket. Az esemény ismét bizonyította, hogy a gyulai diákok nem csak a tanulmányi eredményeikkel, hanem sport teljesítményükkel is az ország élvonalába tartoznak. A Gyulaváros önkormányzata és a Gyula Sport Nonprofit Kft. Által szervezett rendezvény a sport, a kitartás és az elért sikerek ünnepe volt. A résztvevők között jelen volt dr. Görgény Jernő polgármester, Kónya István alpolgármester, dr. Csige Gábor jegyző, Kis Tamásné sportért felelős tanácsnok, valamint a gyulai tankerületi központ képviselői és az oktatási intézmények vezetői. A himnusz eléneklését követően Kertes István, a Gyula Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője és Prohász Káné Nemes Szilvia sportszervező menedzser, a rendezvény főszervezője köszöntötte a megjelenteket. A megnyitókat kulturális műsor színesítette. Roxy Raphael szaxofonon, Stevie Wonder, Ivy

0: szerint a legutóbbi bűncselekmény június 13-a estétől június 15-e reggelig történt Gyulán. A feltételezett elkövető átmászott egy irodaház kerítésén, majd egy ablakon keresztül bejutott az épületbe, ahonnan egy asztalról 140 ezer forint készpénzt vitt magával. A gyulai rendőrkapitányság munkatársai a bejelentést követően rövid időn belül azonosították, felkutatták és elfogták a gyanúsítottat. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi több március végén történt vagyonelleni bűncselekménnyel is kapcsolatba hozható. A gyanú szerint egy családi ház udvarán parkoló járműből eltulajdonított egy pénztárcát, amelyben 120 ezer forint volt. Néhány nappal később ugyanarra a helyszínre visszatért, és három lezárt gépkocsit is megpróbált kinyitni. Egy másik esetben hajnalban zseblámpával világítva próbált bejutni egy lakóingatlanba, azonban a lakók felfigyeltek a zajokra, ezért zsákmány nélkül távozott. Két nappal később ugyanannál a háznál a kapu előtt parkoló autót is megpróbálta feltörni, de a lezárt ajtók miatt nem jutott hozzá a járműben lévő értékekhez. A nyomozók szerint egy másik utcában egy nyitva hagyott személygépkocsiból is készpénzt tulajdonított el. A gyulai rendőrkapitányság az 52 éves férfit lopásbüntetinek megalapozott gyanúja miatt bűnügyi őrizetbe vette. Mivel a férfit több bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, a rendőrség kezdeményezte további fogvatartását. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, én Néldó Géza vagyok. Június 19-e péntek van, a mai napon ünnepli 72. születésnapját Caitlin Turner, kétszeres Golden Globe díjas, valamint Oscar és Tony díjra jelölt amerikai színésznő és rendező, aki jellegzetes, mély, füstös hangjával és erőteljes színpadi, valamint filmvásznas alakításaival vált Hollywood egyik legmeghatározóbb ikonjává az 1980-as években. Az 1980-as és 90-es évek során Turner a legkülönfélebb műfajokban bizonyíthatta tehetségét, a kalandfilmektől a fekete komédiákig. Szerepelt a Smaragd románca, az Előre a múltba, a Roger nyúl a pácban, valamint a Titkos gyilkos mama című filmekben. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság első fordulója után egyre jobban kirajzolódnak az erőviszonyok, a második körben pedig már több csapat számára a továbbjutás lehet a tét. Ezt egyébként Mexikó az előző játéknapon már meg is tette. Ma este és holnap hajnalban 4 kontinens 8 válogatottja lép pályára, köztük a házigazda Egyesült Államok és az ötszörös világbajnok Brazília is. Magyar idő szerint este 9 órakor az Egyesült Államok Ausztrália ellen folytatja szereplését. A házigazdák eddig kellemes benyomást tettek, és a hazai környezetben ezúttal is jelentős támogatásra számíthatnak. Az ausztrálok ugyanakkor hagyományosan kellemetlen ellenfélnek számítanak, akik fizikális futballjukkal bárkit megszorongathatnak. Éjfélkor Skócia és Marokkó találkozik. A skótok több mint egy évtized után tértek vissza a világbajnokságra, míg a marokkóiak 4 éve történelmet írtak azzal, hogy első afrikai válogatottként elődöntőbe jutottak. Az észak-afrikai együttes azóta is a kontinens egyik legerősebb csapatának számít. Hajnali 2:30-kor Brazília és Haiti mérkőzik meg egymással. A brazilok minden világbajnokságon az esélyesek között szerepelnek, és ez most sincs másként. A dél-amerikaiak célja természetesen a 6. világbajnoki aranyére megszerzése, miközben Haiti már azzal is történelmet írt, hogy ott lehet a tornán, és ismét megmutathatja magát a futballvilágnak. A játéknapot reggel 5 órakor Törökország Paraguay összecsapás zárja. A törökök hosszú idő után jutottak ki újra világbajnokságra, míg Paraguay is több kihagyott torna után tért vissza a legjobbak közé. Két olyan válogatott találkozik, amely számára a csoportkör minden mérkőzése kiemelt jelentőségű. A második forduló végére több csoportban akár a továbbjutás kérdése is eldőlhet, így izgalmas éjszaka elé nézünk, és természetesen az eredményekkel jövünk majd holnap reggel.
3: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Remélem sokaknak elindult már a hétvége, mi is hozzátesszük a magunkét, azaz a legjobb dalokat és a sok-sok színes, érdekes hírt. Hello, éjház, Alai Balázs vagyok, ma is hozom a következő órákban ezeket, a legjobb hangulatot is ígérhetem, úgyhogy mindenképpen érdemes a Csaba Rádiót választani.

0: Ez a Csaba.
1: Steven Spielberg vezeti a Forbes legfrissebb művész milliárdos listáját. A legendás filmrendező vagyona a becslések szerint eléri a 7,1 milliárd dollárt. Őt George Lucas követi több mint 5 milliárddal. A rangsorban még olyan ismert nevek szerepelnek, mint például Oprah, Jay-Z, Beyoncé vagy Bruce Springsteen. A zenei világ egyik legnagyobb sikertörténete mindenképpen Taylor Swift-é, az énekesnő vagyona is meghaladja már a 2 milliárd dollárt, ebben hatalmas szerepe van, persze a rekordokat döntő új turnéjának is, de a saját zenei katalógusának meg pláne. A Forbes szerint ő az első olyan zenész, aki főként saját dalaiból és koncertjeiből lett dollármilliárdos. És ha már Taylor Swift... Már is ő következik, tavalyi megaslágere a Fight of a Philia szól, már is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
3: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
9: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
8: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
10: Rekkenő hőségre számíthatunk az előttünk álló hétvégén, úgyhogy irány a vízpart, aki csak megteheti, na meg ne feledkezzenek meg az árnyékról, legyen önöknél mindig fényvédő krém, vagy valami, amivel, hogyha kint kell lenni az utcán, akkor óvhatják a bőrüket, hogy eltakarhatják magukat, és persze sok-sok folyadék, ezt is mindig javasolják a szakemberek ilyenkor.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság első fordulója után egyre jobban kirajzolódnak az erőviszonyok, a második körben pedig már több csapat számára a továbbjutás lehet a tét. Ezt egyébként Mexikó az előző játéknapon már meg is tette. Ma este és holnap hajnalban 4 kontinens 8 válogatottja lép pályára, köztük a házigazda Egyesült Államok és az ötszörös világbajnok Brazília is. Magyar idő szerint este 9 órakor az Egyesült Államok Ausztrália ellen folytatja szereplését. A házigazdák eddig kellemes benyomást tettek, és a hazai környezetben ezúttal is jelentős támogatásra számíthatnak. Az ausztrálok ugyanakkor hagyományosan kellemetlen ellenfélnek számítanak, akik fizikális futballjukkal bárkit megszorongathatnak. Éjfélkor Skócia és Marokkó találkozik. A skótok több mint egy évtized után tértek vissza a világbajnokságra, míg a marokkóiak 4 éve történelmet írtak azzal, hogy első afrikai válogatottként elődöntőbe jutottak. Az észak-afrikai együttes azóta is a kontinens egyik legerősebb csapatának számít. Hajnali 2:30-kor Brazília és Haiti mérkőzik meg egymással. A brazilok minden világbajnokságon az esélyesek között szerepelnek, és ez most sincs másként. A dél-amerikaiak célja természetesen a 6. világbajnoki aranyérem megszerzése, miközben Haiti már azzal is történelmet írt, hogy ott lehet a tornán, és ismét megmutathatja magát a futballvilágnak. A játéknapot reggel 5 órakor Törökország Paraguay összecsapás zárja. A törökök hosszú idő után jutottak ki újra világbajnokságra, míg Paraguay is több kihagyott torna után tért vissza a legjobbak közé. Két olyan válogatott találkozik, amely számára a csoportkör minden mérkőzése kiemelt jelentőségű. A második forduló végére több csoportban akár a továbbjutás kérdése is eldőlhet, így izgalmas éjszaka elé nézünk, és természetesen az eredményekkel jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Miért a csavar?
1: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Mert csak nálunk szólnak egy helyen.
1: Na tegnap.
2: És a ma kedvencei.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hello ismét! Mihály Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy együtt töltjük a folytatást is a mai estéből, éjszakából. Hozok jó kis dalokat, újdonságokat, régi nagy kedvenceket és nagyon érdekes híreket. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenkinek a 88.9-el!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

új albummal tér vissza, két év szünet után a Foo Fighters érkezik a banda 12. stúdió lemeze. Egy vadonatúj, energikus, minden eddiginél dinamikusabb korongot ígérnek. Lesz benne akusztikus és elektromos gitár, vadonatúj, lendületes grúvokat ad majd az új dobos, Dave Grohl szerint pedig a legfrissebb beharangozó a Your Favorite Toy című nóta megadja az egész album hangulatát. Ezt hallgatjuk meg most mi is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Korhű receptek, finomságok, történelmi ízek lesznek a középpontban idén a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat kiemelt helyszíne Sopron, a fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. Persze, országszerte történik majd valami, rengeteg helyszínen várják ezzel az eseménysorozattal az érdeklődőket, különleges gasztrokulturális élmények pedig szinte mindenütt lesznek. Békés Csabán a Munkácsi Emlékház és a múzeum egyaránt kínál érdekes és izgalmas programokat. Előbbi például az Alföldi Kopók csapatának segítségével igazán izgalmas airsoft bemutatót, de lesz játékudvar, miniműterem és különleges vezetett előadások. A Munkácsi Mihály Múzeumban pedig kézműveskedés, ügyességi játékok, műtárgykereső, a Körösír Centrum és a Munkácsi Mihály Múzeum közös dínos nyereményjátékának díjkiosztója, valamint az állandó és az időszaki kiállítások érdekes és különleges tárlatvezetései, amik várnak minket Békés Csabán holnap. Oh yeah!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság első fordulója után egyre jobban kirajzolódnak az erőviszonyok, a második körben pedig már több csapat számára a továbbjutás lehet a tét. Ezt egyébként Mexikó az előző játéknapon már meg is tette. Ma este és holnap hajnalban 4 kontinens 8 válogatottja lép pályára, köztük a házigazda Egyesült Államok és az ötszörös világbajnok Brazília is. Magyar idő szerint este 9 órakor az Egyesült Államok Ausztrália ellen folytatja szereplését. A házigazdák eddig kellemes benyomást tettek, és a hazai környezetben ezúttal is jelentős támogatásra számíthatnak. Az ausztrálok ugyanakkor hagyományosan kellemetlen ellenfélnek számítanak, akik fizikális futballjukkal bárkit megszorongathatnak. Éjfélkor Skócia és Marokkó találkozik. A skótok több mint egy évtized után tértek vissza a világbajnokságra, míg a marokkóiak 4 éve történelmet írtak azzal, hogy első afrikai válogatottként elődöntőbe jutottak. Az észak-afrikai együttes azóta is a kontinens egyik legerősebb csapatának számít. Hajnali 3:30-kor Brazília és Haiti mérkőzik meg egymással. A brazilok minden világbajnokságon az esélyesek között szerepelnek, és ez most sincs másként. A dél-amerikaiak célja természetesen a 6. világbajnoki aranyérem megszerzése, miközben Haiti már azzal is történelmet írt, hogy ott lehet a tornán, és ismét megmutathatja magát a futballvilágnak. A játéknapot reggel 5 órakor Törökország Paraguay összecsapás zárja. A törökök hosszú idő után jutottak ki újra világbajnokságra, míg Paraguay is több kihagyott torna után tért vissza a legjobbak közé. Két olyan válogatott találkozik, amely számára a csoportkör minden mérkőzése kiemelt jelentőségű. A második forduló végére több csoportban akár a továbbjutás kérdése is eldőlhet, így

0: izgalmas éjszaka elé nézünk, és természetesen az eredményekkel jövünk majd holnap reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk.
3: Csaba Rádió. Békés megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

az elmúlt 30 év legjobb zenei válogatását tőlünk kapja. Ez a tegnapi Csaba kedvence. Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ha már ilyen sok időt együtt töltöttük, akkor tegyétek ezt a hajrára is, azaz maradjatok a Csaba Rádióval. Én hozom a legjobb dalokat, ahogy azt már megszokhattátok. A folytatásban is, úgyhogy jó ejtőzést kívánok nektek ma estére, még a hátralévő időnkre, a közös együtt töltött időszakra. Hozom tehát a legjobbakat. Erre számíthattok. Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást!
2: Zár be!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hamarosan 15 éves lesz a Blaha Louisiana. Tőlük hozok most egy vadonatúj felvételt. Az ország egyik legizgalmasabb zenekarának legújabb dalát a frontember Soblocher Barbie jegyzi szerzőként. A sűrű végtelen éppen azt ragadja meg, amiért amúgy is szeretik a legtöbben a Blaha popot. A mindenki számára ismerős érzéseket közvetítő dal tökéletes aláfestése lehet bármilyen utazásnak. Legyen az akár egy nyári tengerpart felé vezető autópályás út, vagy a jól ismert balatoni utcák, esetleg éppen csak a gondolataink strádája sűrű végtelen. Ez a Blaha Louisianától az újdonság.

0: Nekem ez FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Martin Garrix a 30. születésnapjára időzítette azt a dalt, amit már 10 éve készítenek Ed Sheerannel közösen. Ez a Rip It It's, amely meg is jelent hivatalosan. A kislemez egy évtizedre nyúló történet végére tesz átpontot. A dal rendszeresen felbukkant ugyan a holland producer élő műsoraiban, a rajongók azonban eddig hiába követelték a megjelenést. Idén aztán évelején új lendületet kapott a sztori. Előkerültek felvételek Garrixről és Ed Sheeranről New Yorkban, majd áprilisban egy Insta Live keretében be is mutatták a végleges változat részleteit. Most pedig itt a dal, amit én is megmutatok.

0: Ez a Csaba.
1: Nem csak ma, hanem holnap este is a kedvenceitek szólnak, úgyhogy én várlak benneteket. A szokott időben szombaton, amikor ráadásul egy picivel többet is tölthetünk majd együtt egy jó órával. Úgyhogy remélem találkozunk. Addig is töltsétek kellemesen a hétvégét. Éjszakára pedig jó pihenés nektek. Ászalai Balázst hallottátok. Köszi, hogy itt voltatok.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Tisztázták, hogy mikor kifelel a sérült kukák cseréjéért. Trefort Ágoston díjat kapott Kis Mónika Ágnes. Több elfogás és kábítószeres ügy is feladatot adott a rendőröknek. Két helyi szakember kapott önkormányzati elismerést Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai közösségi média csoportokban időről időre felmerülnek panaszok a szemétszállítással kapcsolatban. Többen arról számolnak be, hogy a kukák megrepednek, eltörnek, rossz helyre kerülnek, vagy akár az út közepén maradnak ürítés után. A felelősség kérdése azonban nem mindig egyértelmű, ezért a MOHU részletesen tisztázta, milyen esetekben ki köteles intézkedni a hulladékgyűjtő edény cseréjéről. A szolgáltató szerint fontos különbséget tenni a szelektív és a kommunális, vagyis vegyes hulladékgyűjtési szolgáló edények között. A szelektív kukákat a MOHU biztosította, még a vegyes hulladékos edényeket az ügyfelek vásárolták vagy bérelték. Ha a szemétszállítást végző cég munkatársai sérült, például repett, törött vagy megégett kukát találnak ürítéskor, jelzik az ügyfélnek, hogy az edény javítása vagy cseréje szükséges a balesetek megelőzése érdekében. A MOHU azt javasolja, hogy a sérült kukáról fényképet készítsenek, majd így keressék fel a területileg illetékes szolgáltatót, amely Békésvár megyében a TAPEK-á. Itt kivizsgálják a károkozás körülményeit. Hangsúlyozták, hogy ha a kuka az ürítés során a szolgáltató hibájából sérül, akkor gondoskodnak a kár rendezéséről. Az általános szerződési feltételek szerint, ha igazolható, hogy a vegyes hulladékos edény a szemétszállító cég munkatársai miatt vált kihasználhatatlanná, akkor a cég másik kukát biztosít az ügyféllel egyeztetett időpontban és helyszínen. Alternatív megoldásként a kuka számlával igazolt értékét, vagy a MOHU honlapján található kártérítési jegyzék szerinti összeget térítik meg. A Békés vármegyei rendőröknek az elmúlt napokban több egymástól eltérő ügyben kellett intézkedniük. A hatóságok beszámolója szerint nemzetközi elfogató parancs alapján végrehajtott őrizetbevétel, bírósági eltiltás megszegése és több kábítószerrel összefüggő eset is munkát adott a rendőröknek. A Sargadi rendőrkapitányság járőrei június 12-én Mékerék térségében intézkedtek egy török állampolgárságú férfival szemben. Az igazoltatás során kiderült, hogy a német hatóságok korábban nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményet miatt, ezért a rendőrök őrizetbe vették. Újkígyósról és Békés Csabáról is érkezett jelentés bűnügyi őrizetbevételről. Újkígyóson 13-án este az Arany János utcából állítottak elő egy 35 éves férfit, aki annak ellenére vezetett autót, hogy a bíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől. A Békés Csabai rendőrkapitányság eljárást indított ellene és őrizetbe vették. Ugyancsak június 13-án fogtak el egy férfit, akit azonnal a Békésvár megyei büntetésvégrehajtási intézetbe szállítottak. Ellene a gyulai törvényszék korábban garázdaság miatt adott ki elfogató parancsot. A hétvégén több kábítószerrel kapcsolatos ügyben is intézkedniük kellett a rendőröknek. Békés Csabán az Andrássy úton június 13-án késő este egy 21 éves fiatalembert és négy társát ellenőrizték. A ruházat átvizsgálás során kábítószer gyanúját keltő anyagot találtuk náluk. Bár az ő drogtesztje negatív lett, társaságából három személy pozitív gyors tesztet produkált. Az ügyben kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indult nyomozás. Másnap június 14-én délelőtt Battonyán a Petőfi téren egy 27 éves férfinál találtak a gyanú szerint kábítószert tartalmazó növényi törmeléket és abból sodort cigarettát. A teszt nála is fogyasztást jelzett, így ellene is büntető eljárás indult.

0: Rangos szakmai elismerést vehetett át június 12-én Kis Mónika Ágnes, aki évtizedek óta meghatározó tagja a csabai pedagógus közösségnek. A Trefort Ágoston díj azoknak a szakembereknek jár, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeznek az oktatás és a nevelés területén. A pedagógus 1988 óta tanít a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium falai között, ahol diákok generációit készítette fel az életre, derül ki az intézmény közösségi oldalán megjelent bejegyzésből. Sokoldalú pedagógiai munkája több korosztályt és tantárgy területet is érint, magyar nyelvet és irodalmat, kreatív írást és drámát tanít, az általános iskola felső tagozatán és a 4, illetve 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokban egyaránt. Kiemelkedő szakmai tudással készíti fel a középiskolásokat az érettségire, és a tanórákon túl is fontosnak tartja a tanulók irodalmi és művészeti tehetség gondozását. Elhivatottan támogatja a kreatív fiatalokat, segíti kibontakoztatni bennük rejlő lehetőségeket. Pedagógiai munkája mellett a közművelődési és művészeti munkaközösség vezetőjeként is aktív szerepet vállal. Feladatai közé tartozik a kultúra közvetítés, valamint az iskolai művészeti programok, ünnepségek és közösségi események szervezése és koordinálása. Két önkormányzati díjat adtak át ünnepélyes keretek között Szeghalmon pedagógus nap és Semmelweis nap alkalmából. A város egy-egy kiemelkedő pedagógiai és egészségügyi munkát végző szakembert ismert el. Pedagógus nap apropóján Kisné Szabó Mária óvodapedagógus, ahogy a gyerekek ismerik, Marcsinini vehette át a jutalmat. Méltatásában kiemelték, hogy nem csak a csoportszobában nyújt ki magasló teljesítményt, hanem a szakmai közösség egyik meghatározó pillére is. Munkáját magas szakmai tudással, felkészültséggel, türelemmel és a gyerekek iránti tisztelettel végzi. Semmelweis nap alkalmából Mészárosné Nagy Erzsébet részesült elismerésben kimagasló egészségügyi tevékenységért. Méltatói hangsúlyozták, hogy hivatása gyakorlása során a testi és lelki egészségre egyaránt figyel, és a fáradtság, túlterheltség mellett is megőrizte emberségét. Higgadtságára, szakértelmére és támogató jelenlétére a betegek és a kollégák is mindig számíthatnak. A díjakat Macsári József polgármester és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő adta át. Az ünnepségen a Békés Csabai Jókai Színház művészei adtak műsort, derült ki a Szeghalom önkormányzatának közösségi oldaláról. Tovább folytatódtak a haltelepítések Békés megyében az elmúlt napokban. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által kezelt folyószakaszokon és csatornákon több ütemben, több helyszínen összesen több mint 800 ezer előnevelt tiszai nyurgapontyot engedtek a vizekbe. A szervezet tájékoztatása szerint a tiszai nyurgapont gyors növekedésű vadjellegű pontyváltozat, amely jól alkalmazkodik a természetes vizekhez. A telepítések célja, hogy hosszú távon is egészséges, erős és fenntartható pontyállomány éljen a körösök vízrendszerében. A MOHOSZ, mint a tiszai nyurgapont tájfajta hivatalos fenntartója az idei támogatási rendszerében, az állománypótlási és fejlesztési cél előirányzat terhére 762 ezer példány telepítéséhez biztosított forrást, mindezt a KHES a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásban ismertette.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsi Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet a múljabban, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelemprojektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, de aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, de ott tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szóval elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: szokta látni.
1: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok van a korosztályban talán? Hogy...
0: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
1: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni, és néhány alkalommal volt egy pár hónapra alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlenül fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, ahol a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasselban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés, és hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, rajzszak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől
0: függ. Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Hogy kicsit humorosra vegyem. Richard Straussnak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár. Úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, miután lemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitragézített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt, itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körös Hír Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: szégyenbe hozzál!
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.